0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök június 17-i magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek!
0: Tovább szűkült a nyomtatott sajtópiac a Horvátországban. A közéleti napi lapok eladott példányszáma tavaly 14%-kal, a heti lapoké 17%-kal csökkent az előző évhez képest. A horvát versenyhivatal éves felmérése szerint 2025-ben a napi lapokból összesen 20,82 millió példányt adtak el. Míg a közéleti heti lapok értékesített példányszáma 1,36 millió volt. A visszaesés tartós folyamat. A napi lapokból 2025-ben még 32,95 millió példány fogyott, vagyis három év alatt több mint 12 millió példánnyal zsugorodott a piac. A heti lapok eladása ugyanebben az időszakban 1,86 millióról 1,36 millió példányra esett. A nyomtatott lapok hirdetési bevétele is mérséklődött. A napi lapok 2025-ben valamivel kevesebb, mint 14,5 millió euró hirdetési bevételt értek el, ami 2%-os csökkenés egy év alatt. A heti lapoknál 4,2 millió eurós bevételt mértek. Ez 8%-kal maradt el az előző évitől. A Vinkovcei Magyar Kultúra Egyesület immár 15. alkalommal rendezte meg hagyományos magyar kultúrestjét. A rendezvényen több vendégcsoport lépett színpadra, a közösség néptáncban, népdalban és magyar muzsikában is gyönyörködhetett. Az Egyesület 2019-ben jutott a saját székházához, a HMDK és a város támogatásának köszönhetően, így biztosítva a közösségi élet stabil alapjait. Azóta a magyar est minden évben egyfajta ünnepe annak, amit a közönség a kultúra megtartása érdekében tesz. Énekkel, tánccal, hagyománnyal és közösségi élménnyel. Varga Pál, az Egyesület elnöke elmondta, hogy nyáron számos programban vesznek részt, és ősszel új erőbedobással folytatják munkájukat.
2: Minden falun, minden városon van valami, amit kell ápolni, úgyhogy mink is arra mentünk, hogy valamit ápoljunk, hogy utánunk maradjon valami. Úgyhogy itt van ez a magyar este, most 15-e már, úgyhogy tradíció.
0: És mit mutatnak be ezen az esten?
2: Hát mink a, majd néhány éneket, de van itt három tánccsoport, úgyhogy nagyon szép lesz ebbe évben.
0: És ezen kívül az idei évre mi az, amit még terveztek?
2: Hát nagyon sok tervezés van, úgyhogy 19-én, 7. hónapban majd lesz városnap, akkor majd kimutassuk a kalácsokat, meg a kézi munkát, úgyhogy az legközelebb, úgyhogy akkor a 8. hónapban majd lesz magyar találkozó lesz a városba, úgyhogy minden hónapban valami történy van.
0: Feltételezem büszkeséggel tölt ki, hogy nemrég egy nagyon szép régi nyelvi emlék is a Vinkovácsi Múzeumba került.
2: Igen, igen, azt is láttuk, hogy megtalálták, úgyhogy bemutatkozták azt is, hogy nagyon szép, hogy látni lehet.
0: Nem csak itthon vannak fellépéseik, vendégszerepelnek is elég sokat, ha jól tudom.
2: Hát igen, sokat megyünk, úgyhogy utolján most voltunk a Jankó arcon, ott is május fát fölemeltük, de is döntöttük, úgyhogy mindig valami történy van, úgyhogy megyünk azt, nagyon szép lesz.
0: Az idén valamilyen messzibb kiruccanásra is készülnek?
2: Hát 8. hónapban megyünk a Magyarországra, 3 napra, úgyhogy egy kicsit meglássuk, megismerjük a Magyarország, úgyhogy megyünk öregapák útjain, úgyhogy megyünk 3 napra. Igen, meg környékét.
0: a Házigazda Egyesület Népdalkör mellett Piszanicai, Ivánovci és Romonyai kórusok is bemutatkoztak a Józsói Vakíci Színház színpadán. Kíséretükben volt Pfeffer József, Bogát község polgármestere.
3: 2004 óta tölthetem be ezt a tisztséget, illetve 2010-től a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás, 2013-tól a jogutód szervezet a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás elnöki tisztségét is betölthetem. Bogád körülbelül 1200 lakossal rendelkezik, általános iskolánk van 8 osztállyal, körülbelül 160 diákkal, a teljes mikrotérségből, de akár Pécsről is fogad az iskola gyermekeket. Közös hivatali székhely Bogád, 6 település feladatait látja el. Bogád, Romonya, Pereked, Ellen, Berkesd és Szilágy tartozik a bogádi közös önkormányzati hivatalhoz. Romonyával a legszorosabb és a legrégebbi egyébként a kapcsolat, és hát a Vinkovci szál az úgy került a településeink életébe, hogy 2013-ban partnereket kerestünk. Nemzetközi fúvószenekari találkozót kezdtünk el szervezni. Talán 2006-ban volt az első alkalom, 3 falu fogott akkor össze, Bogád, Romonya és Pereked, és hát 2 polgármester kollégámmal volt szerencsénk Vinkovciba látogatni, és a helyi magyar közösség is nemzetközi határon túli kapcsolatot keresett, és nagyon örülünk annak, hogy sikerült létrehozni ezt a kapcsolatot a Vinkovci magyar közösséggel, és ezt a kapcsolatot utána meg tudtuk tölteni tartalommal. Többször látogatott el hozzánk magyar nyelvű kórus Vinkovciból, Bogádra, Romonyára, Perekedre is. Később ez a fúvószenekari találkozó kicsit átalakult, és Bogád volt az, aki még tudta vállalni bizonyos mértékig pályázati támogatással kombináltan a költségeket. Hát a koronavírus járvány nem tett jót a nemzetközi kapcsolatainknak, szerintem nagyon sokan vannak ezzel így, de 2022-ben még sikerült tartanunk egy találkozót, és akkor egyébként éppen Horvátországból, ha nem is ebből a megyéből, de Rijeka mellől érkezett hozzánk egy fúvós zenekar Kastav városából, és hát ők is elmondták akkor, hogy nagyon örültek a meghívásnak, hiszen az a járvány akkor nem tett jót az ő meghívásaitnak, nemzetközi kapcsolataitnak sem, és ő Pécsre látogathattak. Mindig igyekeztünk Pécs valamelyik patinás főterére szervezni a nyitórendezvényét ennek a nemzetközi fúvószenekari találkozónak, és akkor utána a 3 kis településen menetzene, térzene volt, és mindig az egyik település ilyen rotációs alapon egy-egy esztendőben adta a főhelyszínt az eseményeknek, és akkor este egy nagy fesztivál sátorban az összes fellépő fellépett, tehát a többi kis településre 2-3 zenekart vittünk el. De 2022-ben volt tényleg még egy ilyen alkalom. Egy kicsit ez a Vinkovci szál átalakult az életünkben, és egy ilyen bogádi-romonyai kapcsolattá lényegült át, és a saját kis helyi rendezvényeinkre szoktuk mi meghívni itt a Magyar Kulturális Egyesület kórusát, és nagyon örülünk annak, amikor egy kisebb csoporttal el tudnak látogatni hozzánk egy-egy rendezvényre, illetve nagyon sok bogádi van a romonyai néptánc csoportban, a Romonyai Rozmaring hagyományőrző néptánc együttesben, és hát a mai napon őket is láthatjuk, majd hallhatjuk itt a Vinkovci Józsói Vakíci színházban. Nagyon sok alkalommal jöttek el, polgármester azt, hogy most sajnos nem tud itt lenni Romonyáról. Én mindig örülök, amikor a romonyai fellépőket elkísérhetem. Már említettem, hogy nagyon sok bogád is van ebben az együttesben, és régi közös tradíciókat őriznek és visznek tovább. Nagyon bízom abban, hogy idén is elnyerik majd a közönség tetszését. Szeretném még kiemelni ebben a nemzetközi kapcsolatban korábbi romonyai kollégámnak a szerepét, ő már nincsen közöttünk. Motorja is volt ennek a kapcsolatnak. Herman József úr volt az, aki egyébként 1990-től Romonya község önkormányzatát polgármesterként vezethette, és azt gondolom, hogy mindaddig, amíg őt el nem veszítettük 2018 decemberében, nagyon-nagyon fontosnak és kiemeltnek tartotta ezt a kapcsolatot. Igyekszünk ezt a hagyományt őrizni, és ha meghívást kapok, már pedig minden esztendőben kapok, nagyon szívesen teszek eleget ennek a meghívásnak, és látogatok el ebben a városban. Nagyon megkedveltem Vinkovcit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást a romonyaiak és a bogádiak nevében is.
4: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.